Zrobiła talerz, oglądałaś to na białym kartonie. Masz tam, gdzie masz kartonie, masz kiedy na masz. Ty sam masz, ty sam masz, ty sam masz. Ty sam masz, ty sam masz. Ty sam masz, ty sam masz. Ty sam masz, ty sam masz. Ty sam masz, ty sam masz. Ty sam masz, ty sam masz. Ty sam masz, ty sam masz. Ty sam masz, ty sam masz. Ty sam masz, ty sam masz. Ty sam masz, ty sam masz. Ty sam masz, ty sam masz. Ty sam masz, ty sam masz. Ty sam masz, ty sam masz. Ty sam masz, ty sam masz. Ty sam masz, ty sam masz. Ty sam masz, ty sam masz. Ty sam masz, ty sam masz. Ty sam masz, ty sam masz. Ty sam masz, ty sam masz. Ty sam masz, ty sam masz. Ty sam masz, ty sam masz. Ty sam masz, ty sam masz. Ty sam masz, ty sam masz. Ty sam